0: Köztök tartantalar ilyen,
1: köztök tartantalar ilyen,
0: kündő hajom barakszan,
1: kündő hajom barakszan,
0: kányélet tenkő egáján.